0: Azt kell úrra vulcs,
1: en a kérsz is így verúcs.
0: Hát te megérsz,
1: en sprichke